0: oglasi.
1: Ohladi se svakomom. Ugrabi Hisense Easy Smart Klimu 3,2 kW za 349,99. Vakom. Tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin. Marketing. Koliko si puta gleda?